0: százalékkal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az Iáról Financiér. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat. Így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhelyen romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges ontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvo-val 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adott halásztámadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazás és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go.
0: És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tampályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és búják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IAROL Financiár. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 13 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Augusztus 28-a péntek van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodok majd a jó hangulatról. Itt a 89,6-on, és persze ezt most is a legjobb Plusz FM-es lágerekkel teszem, olyanokkal, mint az adásindító Justy, Jack Stylish, John közös dal. Érkezik tőlük a Turn the Lights Off.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

perckor. Kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek! Na hát gyökeres változások előtt áll a B kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Érdekelne is, hogy mi erről a véleményetek. Na hát erre egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek.

reggelt Nagyvárat! 6 óra 25 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok. És persze én is szeretném hallani a ti véleményetek, ma például azzal kapcsolatban, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amennyiben a kezdeményezést elfogadják, persze a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetéstechnikai ismeretekről. A rutinvizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való elindulást, hátramenetet, párhuzamos parkolást, valamint szűk helyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. Lássuk be, ezek tényleg olyan alapvető dolgok, amiket egyszerűen nem lehet a forgalomban megtanulni, kell hozzá ugye az első lépéseket egy külön tanpályán megtenni, úgyhogy érdekelne, hogy ti mennyire tartjátok ezt jó ötletnek. Én továbbra is azt gondolom, hogy jó ötlet viszonozni zenékkel, a legnagyobb slágerekkel a kedvességetek, úgyhogy akkor most meg

6 óra 37 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, aki hát egy icipicit csalódott talán annak kapcsán, hogy most megint visszatértek ezek a közel kánikulai hőfokok, ma például a 32-t mérhetünk majd délután, de nyilván a hajnali órákban most is megvannak az alacsonyabbak, jelen pillanatban 18 fok van, szóval fel lehet azért frissülni a napfolyamán, megfrissíteni a lakást így a kora reggeli órákban, ami kitarthat egész napra, úgyhogy kitartást mindenkinek, mert csapadékra sem kell számítani, úgyhogy különösen a mezőgazdaságban érdekelteknek van még szükségük továbbra is türelemre. Egyébként a légmozgás is továbbra is nagyon enyhe, és fronthatás sem terheli a szervezetünket. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal, lassan megoszthatnátok velem, hogy mi újság az utakon. Amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta-rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, kérjetek, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.

Legend és tőle a Love Me Now, viszont ha ti annyira nem szeretitek a jelenlegi munkahelyeteket, akkor lehet, hogy itt az ideje váltani. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményben ugyanis arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 758 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 488. Többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót hotelbe, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, profi focistát, minőségellenőrt, állatgondozót, kézvesítőt, árumozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, inast és szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Ezsőfemi megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, és hívhatjátok őket a 0259-436-821-es számon is, én pedig továbbra is szolgáltatom nektek a legnagyobb slágereket, úgyhogy csók nektek, érkezik Holly Valance és tőle a Kiss Kiss.

0: Mikály is tőle a Big Girl, hát innentől viszont a nagyfiú ki a terep, ugyanis 7 óra van pontban, úgyhogy Ábrahám Miki is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között beszámol majd nekünk arról is, hogy mennyi pénzt veszít el Nagyvárad, amiért pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv. A hírek után viszont megnyílik újra az út a legnagyobb slágerek előtt, elsőként majd érkezik Ed Sheeran és tőle
1: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az LMDSZ törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógus találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolaigazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz az ég, volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra nem kell számítani. Jelenleg 18 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig várhatóan 32 fok körül mérhetünk majd, enyhe légmozgás mellett. Fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinlánor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Matej Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinlánor utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinlánor felé haladni.
1: És most jó reggelt! ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. Augusztus 28-a péntek van, úgyhogy Isten éltesse a névnapos Ágoston nevű hallgatóinkat, és persze mindenki más is, aki ma ünnepel valamilyen évfordulót. Amúgy ma arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt. Tehát osszátok meg velem bátran, akár szóban, akár írásban, én pedig adom hozzá a támogatást a legjobb zenék formájában. Most mindjárt az Ázizám érkezik Ed Sheeran előadásában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Good Life, viszont itt nálunk annyira még mindig nem jó az élet a Krisul környékén. Éppen most egyébként az elektrika helyezi át a Körös Áruház előtti kis tér alatti transzformátor állomás berendezéseit az út túloldalán található egykori járványkórház udvarára, úgyhogy a munkálatok miatt a környéken ezekben a napokban átmeneti, akár gyakoribb áramkimaradásokra is számítani lehet. Viszont az ígéretek szerint a berendezések áthelyezése a hét végével lezárul, ezután a kivitelezők folytathatják a földmunkákat a felszabaduló területen is, befejezhetik a leendő aluljáró nyomvonalán található közművek áthelyezését. A főutca két oldalán jelenleg is árkok húzódnak, amelyekben az új víz, csatorna, távfő és gázvezetékeket, valamint az elektromos kábeleket helyezik el. A leendő aluljáró oldalfalait 775 fut cölöp alkotja majd, ezek közül eddig több mint 500 már el is készült, úgyhogy ennek örömére állandó vagyok, hallgassuk.

St. John és tőle a Roses, és ha már virágok, képzeljétek, a nyár végén újra virágba borultak a magnóliák a Nagyváradi Állami Egyetem központi kampuszában. A szokatlan jelenség azért is különleges, mert a magnóliák jellemzően tavasszal hozzák látványos nagyméretű fehér vagy rózsaszín virágaikat. A felsőoktatási intézmény közleménye szerint a kampusz két idős magnóliafája évről évre lenyűgözi virágzásával a diákokat, az oktatókat és persze a járókelőket. Most azonban a néhány éve elültetett fiatal a fák is virágot bontottak, ráadásul augusztusban már máshogy jár az év során. A magnóliák őszi, illetve nyár végi másodvirágzása ritka jelenség, amelyet a biológusok és kertészek remontálásnak, vagyis ismételt virágzásnak neveznek. Kialakulásában genetikai sajátosságok és az elmúlt években egyre gyakoribb szélsőséges időjárási körülmények is szerepet játszhatnak. A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy a hosszantartó száraz forró időszakot hirtelen bőséges csapadék és enyhébb idő követte. A magnólia ilyen körülmények között a megváltozott hőmérséklet és nedvességi viszonyokra reagálva idő előtt kinyithat egyes virágrügyeket. A hosszabb, forróbb nyarak és az időjárási szélsőségek ugyancsak felboríthatják a növények megszokott biológiai ritmusát. A jó hír, hogy a jelenség önmagában nem jelent komoly veszélyt a magnóliák egészségére. A most kinyílt rügyek tavasszal már nem fognak újra virágozni, ám mivel általában csak a rügyek kis részét érinti a korai virágzás, a következő tavaszi virágzás várhatóan továbbra is látványos lesz. Itt a 89,6-on meg a Farai Világ, a Nox 2005-ös dala.

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, jó reggelt és jó rádiózás nektek. Hamarosan 7:30, így érkeznek is lassan a Plusz FM hírei. Ábrahám Mikitől például megtudhatjuk azt is, hogy milyen támogatás kérvényezhető hamarosan.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb. Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások. Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.

0: várhatják el augusztus 31-ig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolaigazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz az íj, volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra nem kell számítani. Jelenleg 18 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig várhatóan 32 fok körül mérhetünk majd, enyhe légmozgás mellett. Fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rosú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Örülünk is tovább a legjobb zenékkel, és persze a mai témával kapcsolatos hozzászólásaitokkal. De a legjobb zenék akkor az Elizabeth Taylor sem maradhat el. Taylor Swift egyik legújabb dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
3: The list goes

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz. Hosszú Sanyi valakit most is elérhetek a 0359 17 22 22-es telefonszámon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon. És fent vagyunk a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, úgyhogy hajrá, hajrá mindenki! Hát képzeljétek, gyökeres változások előtt áll a B kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Érdekelne is, hogy mi erről a véleményetek. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig adom mellé most is a legkívánok.

reggelt Nagyvárad! 7 óra 48 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú. Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt. Magyar János azt jelenti, hogy inkább IQ-tesztet kellene csináltatni a vizsgázókkal. Fele annyi autóval közlekedő lenne. Mégiscsak borzasztó, hogy szinte analfabéták is vezethetnek. Azt is tesztelni kéne, hogy mennyire jók az idegei a jogsi igénylőknek. Aztán Szabó László is kommentelt, igen nagy szükség lenne rá, mert sokan nem tudnak parkolni, és persze valamit tenni kellene az egybites sofőrökkel is. Aztán Szász Roland is írt, amíg a pszichológiai teszt egy vicc kategória, és boldog-boldogtalan mehet, ha pedig pénze van, meg egyből veszi is, addig tehetnek, amit akarnak. A vizsga az olyan, mint a választások előtt, minden szép és jó, utána, amikor pedig megvan, a cél, változik a lemez. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, nem tartom rossz ötletnek a tanpályás tanulást, sőt, egész jó ötletnek tartom, mert több gyakorlás magabiztosabb vezetést, parkolást eredményez, de hogy tanpályás vizsga része is legyen, az kicsit sok szerintem. De majd ezt az okosabbak eldöntik, hogy lesz-e vagy sem. Nagy Sándor azt írja, épp itt az ideje, nézem a mai friss jogsis gyerkőcöket, ahogy parkolnak, a többségüknek lövése sincs, hogyan csinálja, majd apuci úgyis vesz olyan autót, amelyik magától leparkol. Aztán Dó Magdi is írt, végre egy helyes döntés, ami azt illeti a pszichotesztet is komolyabbá tenném, mert ott tényleg mindenki jogosult vizsgára, aztán nézzünk nagyot, kik kerülnek volán mögé, én soknak még pár év tanulást és gyakorlást adnék. Hát, nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, egyébként csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy amikor én vizsgáztam több mint 30 évvel ezelőtt Magyarországon, akkor ugye ez gyakorlatban volt ültetve, hogy volt rutin vizsga, el kellett indulni, fel kellett gyorsítani, meg kellett tudni természetesen állni, aztán fordulás, kézifékes elindulás emelkedőről, szóval amíg ezeket a parkolás és egyéb ehhez kapcsolódó rutin részeket el nem sajátította valaki, addig nem is mehetett ki a forgalomba, úgyhogy én is jó ötletnek tartom ezt a tanpályás vizsgát. Na de még egyszer nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok.

0: Hát ennyi fért bele a hit utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagylak el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön egyébként érkezik ki Szegedi Mária, a titeket érintő legfontosabb infókkal, őt pedig Keserű Tomi fogja követni 15 órától, aztán természetesen lesz ma zenevonat is, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 óra hosszán keresztül szól majd nektek, köszönhetően DJ Diszkózának, úgyhogy feltétlenül hallgassatok majd őt a Party Plusban. Én pedig köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában hosszú sanyit hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz 6 órától 8-ig, úgyhogy jövő héten is itt leszek veletek, de addig is szép hétvégét, jó pihenést, és még annál is jobb szórakozást, valamint jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest, kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a szenátus az LMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógus találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolaigazgató továbbra is vállalhat többletórákat, ha ez szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Az égból többnyire derült marad, csak helyenként alakulhat ki átmeneti felhősödés a mai nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 Celsius fok között alakul. Csapadékra sajnos nem kell számítani, a záporok kialakulásának esélye nagyon alacsony. A szél viszont helyenként megerősödik, a széllökések elérhetik a 25-35 km/h. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul, míg vasárnap 29 és 32 Celsius fok között. Elszórtan kis területeken pedig gyenge eső is előfordulhat.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámára út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. augusztus 28-a péntek, a hét utolsó munkanapja, a 89,6-on pedig már el is tartott a délelőtti plusz. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Itt vagyok veletek déli 12 óráig, mint minden hétköznap délelőtt, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Kezdésnek pedig már itt is van egy magyar sláger, berobok hozzánk a Follow the Flow és a Szélcsend című slágerük. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok!
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

nagyháradiak, környékbeliek továbbra is pusztítanak a tartó tüzek viharban. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt gyorsan kiszárad a növényzet, ezért egyre nagyobb a tűzesetek veszélye Bihar megyében. A tűzoltóknak az elmúlt időszakban több településen, valamint legelőkön és erdős területeken is be kellett avatkozniuk. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a száraz növényzetben a lángok a szél miatt rövid idő alatt nagy területre átterjedhetnek, és akár erdőket, gazdaságokat is veszélyeztethetnek. A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és ne dobjanak el cigarettacsiket vagy más gyújtóforrást füves, száraz területeken. Egy kisebb tűz is akár több 10 hektárnyi területet elpusztíthat. Legyünk óvatosak, vigyázzunk magunkra és a környezetünkre pluszosan.

These days. Pluszosok a nagyváradi polgármesteri hivatal közösségi kertek kialakítására keres olyan tömházlakó közösségeket, amelyek vállalnák a területek gondozását. A felhívás néhány nap alatt mintegy 450 hozzászólást eredményezett, és számos lakó tulajdonosi társulás konkrét helyszín megjelölésével jelezte a csatlakozási szándékát. A Városháza a legnagyobb érdeklődést mutató negyedekben olyan 500-1000 négyzetméteres, napos és könnyen megközelíthető területeket keresne, amelyek alkalmasak lehetnek a közösségi kert kialakítására. A helyszín kiválasztását és alkalmasságának ellenőrzését az önkormányzat vállalja, sőt a kialakítás költségeit szintén a város fedezni. Előkészítenék a területet, kialakítanák a magaságyásokat, az öntözőrendszert, a sétányokat és a közösségi teret, valamint komposztálót, tájékoztató táblát, növényeket és gyümölcsfákat is biztosítanának. A kertekben zöldségeket, fűszer és gyógynövényeket, illetve virágokat termeszthetnének a környék lakói. A kialakítás után viszont nekik kellene gondoskodniuk a növényekről, cserébe a termést is ők használhatnák fel. A kezdeményezés iránt érdeklődő lakóközösségek jelenleg a polgármesteri hivatal Facebook bejegyzése alatt jelentkezhetnek a társulás nevének, címének és városrészének megadásával. A nagy érdeklődés mellett több gyakorlati kérdés is felmerült azonban. A hozzászólók elsősorban attól tartanak, hogy illetéktelenek leszedik a termést, illetve vita alakulhat ki a munkamegosztásról. Az öntözés, a fenntartás és a kertek védelme szintén visszatérő téma volt. Többen arra is emlékeztettek, hogy a tömbházak körüli kertészkedés nem teljesen új Nagyváradon. Évtizedekkel ezelőtt több lakónegyedben is műveltek kisebb kerteket, a bolgárkertészet hagyománya pedig szintén hosszú múltra tekint vissza a városban.

0: És már is elérkeztünk a péntek délelőtti plusz első órájának feléhez, nagyváradi a környékbeliek. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Ezeket a mai nap folyamán Ábrahám Miklós kollégám szolgáltatja nekünk, fogadjátok őt nagy szeretettel. Én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés és gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a Megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Ábrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sap

0: alakulásának esélye nagyon alacsony. A szél viszont helyenként megerősödik, a széllökések elérhetik a 25-35 km/h. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul, míg vasárnap 29 és 32 Celsius fok között. Elszórtan kis területeken pedig gyenge eső is előfordulhat.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a Nagyváradi Kröngöli utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Lezárták a közúti forgalmat az Uzinelor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngöli utcában nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a Nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinelor utcáról Viharpüspökibe eljutni. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a péntek délelőtöt, már itt is van Adri és a Szinglik éjszakája című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
3: Slágerek

slágerek és helyi információk. Már kezdik leszerelni az állványzatot a nagyváradi Szent László templomról, ami azt jelzi, hogy hamarosan befejeződik a felújítás. S várhatóan szeptember 20-án meg is áldják a megújult templomot. A felújítás egyik legfontosabb része a belső tér eredeti díszítő festésének helyreállítása volt. A templomot korábban egyszerű sárga festés borította, amelynek elkészítésekor az eredeti ornamentikát leverték. A mennyezeten azonban három eredeti festett részlet fennmaradt. Ezek, valamint a korabeli fényképek alapján rekonstruálták az egykori díszítő festést. A felújítás során mindenben igyekeztek a történeti állapotot követni, így a templom külső színét is az eredeti állapot alapján állították helyre. A műemléki előírások is azt követelik meg, hogy amennyiben lehetséges, az eredeti színeket kutassák fel és kövessék. A teljes felújítás során korszerűsítették a templom gépészeti és technikai felszereltségét is, például padlófűtést építettek be, megújult a hangosítás és a világítás. A tető korábbi festett bádok borítása helyett rézlemez került az épületre, a toronysisakot pedig a megfelelő díszítő elemekkel együtt újították.

Ciprusosok egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult, több lépésből álló WhatsApp csalásokkal. Derül ki mindez a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság 2025-ös jelentéséből. A WhatsApp fiókok feltörése tavaly az egyik leggyakrabban jelentett kiberbiztonsági incidens volt. A csalók gyakran banki alkalmazottnak adják ki magukat, állítólagos gyanús tranzakciókra hivatkozva, majd távoli hozzáférés biztosító alkalmazás telepítésére veszik rá áldozataikat. Egyes esetekben hitelfelvételre vagy nagyobb összeg felvételére is rábeszélik őket, majd a pénzt kriptovaluta automatán keresztül utaltatják el. A WhatsApp fiókok eltérítéséhez gyakran az SMS-ben érkező ellenőrző kódot kérik el, vagy egy QR kód beolvasására veszik rá a felhasználót. Ezután az áldozat nevében sürgős pénzkéréseket küldenek az ismerősöknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy soha ne adjuk ki a WhatsApp ellenőrző kódját, és ne olvassunk be ismeretlen QR kódokat. Érdemes bekapcsolni a két lépcsős hitelesítést, és banki vagy hatósági alkalmazottnak kiadó személy kérésére sem szabad távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepíteni. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, telefonon is ellenőrizzük a kérést, hívjuk fel a személyt. Legyünk tehát óvatosak, pluszosok, egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani több lépésből álló WhatsApp csalásokkal.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ők, na mivel zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Egy rövid reklámot követően fogadjátok őt nagy szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, déli 12 óráig engem hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok nekem SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk a következő órát.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani kaucsuk.
4: Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
8: A következő járra meg lesz a csípe!
9: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon.
10: Nagyvárad. Az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy 3 alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Abrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát választják. válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el. Miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
12: Az égból többnyire derült marad, csak helyenként alakulhat ki átmeneti felhősödés a mai nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 Celsius fok között alakul. Csapadékra sajnos nem kell számítani, a záporok kialakulásának esélye nagyon alacsony. A szél viszont helyenként megerősödik, a széllökések elérhetik a 25-35 km/h. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul, míg vasárnap 29 és 32 Celsius fok között. Elszórtan kis területeken pedig gyenge eső is előfordulhat.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: Lezárták a Stefáncsánál és Sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsánál és Sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsánál és Sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
12: 9 óra múlt pár perccel Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már folytatjuk, és a péntek délelőtt 2026. augusztus 28-a. Ma az Ágostonokat és az Adelinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Sok boldog névnapot kívánunk nekik, és persze a születésnaposokat is Isten éltesse nagyon sokáig. A következőkben olyan témákat érintünk, hogy az elektrika ezekben a napokban áthelyezi a nagyváradi Körösáruház előtti tér alatt működő transformátorállomás berendezéseit. Az út túloldalán található egykori járványkórház udvarára, és hát lehet számítani a környéken átmeneti, akár gyakoribb áramkimaradásokra. Hozom a részleteket, és arról is szó lesz, hogy hogyan tudjátok elérni a telefonos szeretetszolgálatot, úgyhogy mindenképp tartsatok velem a következőkben is. Előtte viszont zenélünk, itt van az ígért Kygo és Imagine Dragons közöse. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

Pluszosok, az elektrika ezekben a napokban áthelyezi a nagyváradi Körösáruház előtti tér alatt működő transformátorállomás berendezéseit az út túloldalán található egykori járványkórház udvarára. A munkálatok miatt pedig a környéken átmeneti, akár gyakoribb áramkimaradások is előfordulhatnak. Az áthelyezés után pedig folytatódhatnak a földmunkák, illetve a leendő aluljáró nyomvonalán található közművek áthelyezése. A főutca két oldalán már zajlik az új víz, csatorna, távhő, gáz és elektromos hálózatok kiépítése. A 340 méteres aluljáró oldalfalait összesen 775 furt cölöp alkotja, amelyekből több mint 500 már elkészült. A cölöpözés befejezése után pedig várhatóan szeptember közepén megkezdődhet a földém szerkezet kialakítása. Az önkormányzat azt szeretné, ha ez decemberre elkészülne, hogy ideiglenesen visszaadhassák a forgalomnak az aluljáró feletti útszakaszt. A következő munkafázisban a beruházás eléri a Ritók Zsigmond utca és a Staroveszki sugár út kereszteződését, ahol a villamos vonalat és további közműveket is át kell helyezni. Ez a mintegy 69 millió leértékű beruházás május 22-én kezdődött. Az aluljáróban az autók közlekednek majd, míg a villamosok és az autóbuszok továbbra is a felszínen haladnak majd. A 22 hónapos kivitelezési idő ellenére az önkormányzat és a kivitelező azt szeretné, hogy a forgalom 2027 őszére újrainduljon.

0: menekült helyén.
1: Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyű Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal, a krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: Sabrina Carpenter Espresso című dalával fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz második órájában. Nagyváradi a környékbeliek. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk.
1: Itt a plusz reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
3: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
4: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.

0: Keres, Hegyközkovácsiban, a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a Megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Ábrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja,

0: 34 hallgató szerzett diplomát. A Szapiencia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el. Miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Az égbolt többnyire derült marad, csak helyenként alakulhat ki átmeneti felhősödés a mai nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 Celsius fok között alakul. Csapadékra sajnos nem kell számítani, a záporok kialakulásának esélye nagyon alacsony. A szél viszont helyenként megerősödik, a széllökések elérhetik a 25-35 km/h. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul, míg vasárnap 29 és 32 Celsius fok között. Elszórtan kis területeken pedig gyenge eső is előfordulhat.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Lady Gaga és Dolce közösével folytatjuk a péntek délelőtöt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek!

Hello, hello, pulszosok! Még körülbelül egy hétig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, amelynek értelmében a közvilágítást este 10 órakor kapcsolják fel a megszokott 9 óra helyett. A helyi tanács augusztus 27-i ülésén két tanácsos is az intézkedés megszüntetését kérte. Florin Birta polgármester szerint azonban a korlátozás az országos energiamegtakarítást szolgálja, mivel a Duna alacsony vízállása miatt Románia energiatermelése csökkent, a csúcsidőszakban pedig importra szorul. Nagyvárad a közvilágítás egy órás késleltetésével mintegy 3,3 megawattóra energiát takarít meg. A polgármester szerint az éjféli és reggel 6 óra közötti fogyasztás csökkentés nem lenne hatékony, mivel akkor már van elegendő energia a rendszerben. Azt is elmondta, hogy a közvilágítás szeptember elején visszatér a megszokott rendhez. Birta szerint a későbbi felkapcsolás miatt a következő egy hétben a gyalogosoknak és az autósoknak fokozottan kell figyelniük, külön közlekedésbiztonsági intézkedéseket azonban nem tervez az önkormány.

Figyelemállás keresők! A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat arról bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 758 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 488. A kínálat meglehetősen változatos, többek között takarítókat, biztonsági őröket, értékesítőket, szakácsot, szakácssegédet, csomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, sofőröket, könyvelőket, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, eladót és mérnököket keresnek. A meghirdetett állások között profi futballistának szóló ajánlat is szerepel. Az érdeklődők további információkat a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatás ügynökség székhelyén kérhetnek a Transzilvániai utca 2 szám alatt, illetve mondom a telefonszámukat is, 0259 436 821. Sok sikert kívánok!

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez volt a New Level Empire és a Beléd fulladnék című slágerük. Hello, hello, pluszosok! Zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jóha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, engem lehet bátran hívni déli 12 óráig. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de ha inkább SMS, WhatsApp és Viber üzenetet írnátok, akkor ezt megtehetitek a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, plusz FM nagyváradként, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Kövessetek minket! Most pedig, hogy minden hasznos infót tudtok, mutatom, hogy mivel indítjuk a következő órát itt, a 89,6.

0: Manus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszer támogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Az égbolt többnyire derült marad, csak helyenként alakulhat ki átmeneti felhősödés a mai nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 Celsius fok között alakul. Csapadékra sajnos nem kell számítani, a záporok kialakulásának esélye nagyon alacsony. A szél viszont helyenként megerősödik, a széllökések elérhetik a 25-35 km/h. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul, míg vasárnap 29 és 32 Celsius fok között. Elszórtan kis területeken pedig gyenge eső is előfordulhat.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
6: Lezárták a Stefáncsámári sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsámári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsámári sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 10 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már robogunk is tovább a Plusz FM legnagyobb slágereivel, sőt, érkezem hozzátok déli 12 óráig helyi és környékbeli infókkal is, úgyhogy mindenképp érdemes velem tartani. Ma az Adelinákat és az Ángostonokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Hatalmat ölelés küldök, és akkor szóljon nektek a következő sláger.
0: Slágerek, magyar kedvencek!

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Az elmúlt hetekben pluszosok több bejelentés is érkezett a nagyváradi önkormányzathoz meghibásodott jelzőlámpák miatt. Az autósok több kereszteződésben is problémákat tapasztaltak, emellett a főútvonalakon a jelzőlámpák összehangolásának hiányára is panaszkodtak. Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója szerint ezek egyedi meghibásodások, amelyeket folyamatosan javítanak. 2025-ben kezdődött korszerűsítés során a régi berendezések egy részét kicserélték, tavaly például 60 jelzőlámpa lencsét. A jelzőlámpák összehangolása azonban még folyamatban van. Az új rendszer a forgalmi adatokat gyűjti, ezek alapján pedig kialakítják az úgynevezett zöld hullámot. Ez azt jelenti, hogy a lámpákat úgy hangolják össze, hogy az adott útvonalon megfelelő sebességgel haladva az autósok egymás után több kereszteződésnél is zöldet kapjanak, így kevesebbet kelljen megállniuk. A rendszer beállításához szükséges adatokat várhatóan szeptembertől gyűjtik, amikor az iskolakezdés miatt ismét nagyobb lesz a forgalom. Az új rendszer kamerák és radarok segítségével figyeli majd tehát a forgalmat, és a forgalom nagyságához igazítja a zöldjelzések időtartamát. Később az optimális útvonalakat és a várható menetidőt is kiszámítja. Ezeket pedig három elektronikus kijelzőn jelenítik meg.

ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Ezt állítják többek között a régi matracokat, cécerelt bútorokat, mosdó- és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarirtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinelor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Oh.

0: Hogy telik a péntek délelőtt? Remélem kellemesen. Nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok? Hívjatok bátran, írjatok üzenetet. 10 óra múlt 27 perccel, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt, a péntek délelőtti plusz harmadik órájában. Már érkezik is Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, egy rövid reklámot követően. Én pedig a hírek után is a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy 3 alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés és gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a Megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Abrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el. Miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
3: És most vissza a zenéhez.
0: A Project Never Forget You című slágerével folytatjuk a péntek délelőtöt. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
3: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a

Lassnak gyerek és helyi aktualitások, pluszosok évvégére megújulhat a versenyparkja. A nagyváradi versenyparkjának korszerűsítése mindegy 45%-ban elkészült. Az önkormányzat szerint a munkálatok évvégére befejeződhetnek. Jelenleg a sétányok kialakításán és a közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. A 17,7 millió lejes beruházás több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld területet érint. A parkban új futópálya, kibővített játszótér, futrakoknak szánt terület és színpad is készül. Emellett padokat, ivókutakat és illemhelyeket is telepítenek. A munkálatok a tervezetnél később, 2026 márciusában kezdődtek, többek között egy óvási és a korábban tervezett rendezvény miatt. Évvégére tehát megújulhat a Vásánc parkja busz.

0: kerül.
1: Több nagyváradi útszakaszon is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a következő napokban, pluszosok a folyamatban lévő út és híd építési munkálatok miatt. Augusztus 31 és szeptember 7-e között teljesen lezárják a Kodrillor utcát. A korlátozás mind a Fögliei és az Ekaterina Teodorói utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind a Nymphe Aquapark közelében lévő körforgalom felől érvényes lesz. Az Aquapark parkolóját és a Dinamo sporttelepet ugyanakkor a munkálatok idején is meg lehet majd közelíteni. A lezárásra azért van szükség, mert elbontják a vasúti felüljáró meglévő hídfőit. Emellett szeptember 1 és 11-e között az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton is ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. A munkálatok előrehaladásától függően az útszakaszt időszakosan teljesen lezárhatják. A korlátozásokra a DN79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű találkozásánál a repülőtér térségében épülő felüljárók munkálatainak befejezése miatt van szükség. A polgármesteri hivatal arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy figyeljék és tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkálatok által érintett útszakaszokon.

Ez volt a Magna Cum Laude, és a gyerünk tavasz, hello, hello pluszosok, zárjuk a péntek délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra, ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, hívható vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a következő órát.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Felújítás könnyebben a Brico ajánlataival. Szeptember 2-ig 24%-os kedvezménnyel a 60x120 cm méretű Terragrace beltéri kültéri padlócsempe négyzetméterenkénti ára mindössze 67 lej 64 bani, valamint 18%-os kedvezménnyel a Sigma Swiss Chrono 8 mm vastagságú laminált padló négyzetméterenkénti ára mindössze 36 lej 90 bani. Gyere az üzletbe, vagy töltsd le és rendelj az alkalmazáson keresztül.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest, kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe. Vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályos jogszabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Az égbolt többnyire derült marad, csak helyenként alakulhat ki átmeneti felhősödés a mai nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 Celsius fok között alakul. Csapadékra sajnos nem kell számítani, a záporok kialakulásának esélye nagyon alacsony. A szél viszont helyenként megerősödik, a széllökések elérhetik a 25-35 km/h. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 Celsius fok között alakul, míg vasárnap 29 és 32 Celsius fok között. Elszórtan kis területeken pedig gyenge eső is előfordulhat.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefáncselmáre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 2026. augusztus 28-a péntek, Nagyváradi a környékbeliek, ti pedig a 89,6-on a Plusz FM délelőtt adását hallgatjátok. A mikrofonnál Szegedi Mária. Még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szóltatunk például arról itt a következőkben, hogy a végéhez közeledik a Nagyváradi főutca korzójának felújítása. Hozom a részleteket, mindenkit tartsatok velem, most pedig érkezik is Benson Boone nagy slágere. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt, na 89,6-on. Pluszosok, a végéhez közeledik a Nagyváradi főutca korzójának felújítása, amely 2025. novemberében kezdődött. Az új porfér burkolat szinte teljesen elkészült, már csak kisebb szakaszok maradtak hátra az Úri utcai kereszteződésben, illetve a Bémer tér felőli részen. Kövezésre vár még egy-egy kisebb terület a holnaposok szobra előtt és a volt Merkur épülete előtt is. Jelenleg pedig a kivitelezők a főutca és az Úri utca kereszteződésében dolgoznak. A munkálatokat az iskola kezdésig szeretnék befejezni, hogy az autóforgalom zavartalanul haladhasson. A korzó két végén pedig a szökőkuta kialakítása is hátra van, emellett felszerelik az új világítótesteket és elhelyezik az utcabútorokat. A 12,4 millió lejes beruházás hivatalos határideje 2027. novembere, de a Városháza szerint a munkálatokat már idén lezárhatják.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

Augusztus 25-től Pluszosok ideiglenesen felfüggesztette az urbanisztikai dokumentumok kiadását és feldolgozását a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Városháza szerint erre az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv hatályba lépése miatt van szükség. A 2026. augusztus 10-én elfogadott 169-es számú törvény jelentős változásokat hozza az urbanisztikai ügyintézésben, ezért frissíteni kell a formanyomtatványokat és a hivatal belső munka folyamatait is. Az ügyintézés pedig csak azt követően indulhat újra, hogy a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium eljuttatja az önkormányzatokhoz az új eljárásokhoz szükséges nyomtatványokat, és ezeket Nagyváradon is bevezetik. Egyelőre nem tudni, mikor lesznek elérhetőek az új formanyomtatványok, így a felfüggesztés időtartama sem ismert. A Városháza közlése szerint az ügyintézés újraindításáról külön tájékoztatják majd a lakosságot.

0: Klassz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az élet halad, a biztonság tartson vele! Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer, 2 perc az ajánlat. És már is egy gonddal kevesebb.
2: Hello, hello, ki van vonalban?
3: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Rózsa Magdolna Szembeszél című slágerével pörgetjük fel a péntek délelőttöt itt a 89,6-on. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
0: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

programajánlóval érkeztem, plusz a sok, szeptember 2-án, szerdán 18 órakor a Partiumi Színházi Gyűjtemény termében, Vírói Gyásztér a Békeülében, Mohács 500, a Csata és Csata után címmel pódiumestet szerveznek. Közreműködik Kistorék Ildikó és Meleg Vilmos. Helyszín pedig a Pável utca 10 szám, a belépés ingyenes, adományokat F.

Rosnágerek és helyi információk itt na 89,6-on. Pluszosok, lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota felújítása, amely a munkálat befejezése után a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező arról számolt be, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. Egy történelmi jelentőségű műemléképületről van szó, amelynek építészeti értékei valóban figyelemre méltók. Olvasható a több fénykép kíséretében közzétett bejegyzésben. A Bihar megyei tanácstól a Bihari Napló azt az információt kapta, hogy már csak egy terem befejezése van hátra, ahol még a padló és falburkolatok lerakását kell elvégezni. Az épület többi része szinte teljesen elkészült. A végső műszaki átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik, ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületre.

mission of the

0: Follow the Flow Porszem című slágerével zárjuk a péntek délelőttöt nagyváradi a környékbeliek. Hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én betészem már a Lantot. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Mi minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Most érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plus FM legnagyobb slágerei. Ne menjetek sehová. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Legyen csodaszép hétvégétek. Sziasztok!
1: Itt a Plus FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval. Szeptember 2-áig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lej. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagylóára csak 244 lej 90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is.
3: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest, kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályos jogszabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az LMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógus találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többlet órákat. Ha ez szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
2: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköbölkúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndidú,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: A Brikonál a kedvezmények halmozódnak. Szeptember 2-ig extra 15%-os kedvezményt kapsz az alkalmazással minden bejárati fémajtóra, valamint 10% kedvezményt az 5 kamerás 100x100 cm-es PVC ablakra, amely ára mindössze 458 lej. Töltsd le az alkalmazást és használd ki az extra kedvezményeket a Brikóban.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az LMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Ha ez szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland munkavállaló átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai. Bizonyos körülmények mellett áfakötelesek lehetnek az Európai Unió más tagállamaiból vásárolt autók. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér megépítését tervezi Elon Musk SpaceX űrvállalata. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Eközben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamából vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 km. Futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást, függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. Az 1 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX arra használná az űrrepülőteret, hogy évente akár több ezer űrrepülést indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken, és az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai ipar számára. A Starbase Louisiana végül több mint 1 tucat indítótornyot fog magában foglalni, amelyek lehetővé teszik, hogy naponta több mint 30 Starship repülést hajtsanak végre. Ezzel ez lesz a Föld legnagyobb indítóhelye.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
2: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradon.
0: Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland munkavállaló átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai. Bizonyos körülmények mellett áfakötelesek lehetnek az Európai Unió más tagállamaiból vásárolt autók. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér megépítését tervezi Elon Musk SpaceX űrvállalata. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, e látványos növekedésnek köszönhetően mára az EU-s átlag fölé kerültek. Eközben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamából vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 km. Futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást, függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. Az 1 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX arra használná az űrrepülőteret, hogy évente akár több ezer űrrepülést indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken, és az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai ipar számára. A Starbase Louisiana végül több mint 1 tucat indítótornyot fog magában foglalni, amelyek lehetővé teszik, hogy naponta több mint 30 Starship repülést hajtsanak végre. Ezzel ez lesz a Föld legnagyobb indítóhelye.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 28-án nagyon kellemes pénteki napot kívánok nektek és jó rádiózást. A jó hír, hogy nagyon közel a hétvége, a kevésbé jó hír, hogy közeledik a nyár vége is. Viszont itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában még csak most indul a Sláger Plusz, ez az első óra, úgyhogy várlak benneteket a következő 4x60 percben, sok-sok fontos infóval, helyi aktualitással, jó zenékkel és színes hírekkel, a mikrofonnál a stúdióban Kessérű Tomi. Mindenképpen figyeljetek, hiszen az első órában online csalókkal foglalkozunk majd, akik egy vadonatúj trükkel próbálkoznak, és elképzelhető, hogy ti is találkoztatok már ezzel. A lényeg egyébként, nem szabad beleszaladni, nagyon résen kell lenni, nehogy aztán baj történjen. A részletek hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most ebben a pillanatban. Kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

No akkor tényleg kezdjünk bele most már a Sláger Pluszban. A mai napon is jönnek a fontos infók és az aktualitások, ahogyan már megszokhattátok. Például azzal kapcsolatban, hogy pályaorientációs központot alapít a megyei tanács. A projektet Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásokból kívánják megvalósítani. Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szülőknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A tervek szerint a diákoknak szánt központ a színház épülete melletti Pátriot Szilor utca 2 szám alatt fog működni. Ez az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Korszerűsíteni fogják a belső részét, ahol szükséges ugye átrendezik majd a tereket, és a pályaorientációs és tanácsadói tevékenység kifejtéséhez szükséges modern felszereléseket is vásárolnak. A projekt célja tehát a diákok abbéli támogatása, hogy a készségeiknek és képességeiknek leginkább megfelelő tanulmányi, majd később szakmai út mellett dönthessenek. Jelenleg az iskolások többnyire a szüleik és a tanáraik nyomására választanak tanintézetet a 8. osztály elvégzése után, vagy esetleg ott tanulnak tovább, ahol a barátaik, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy valójában mire hivatottak, mi a legjobb nekik. A központban modern eszközökkel tesztelik majd a tudásukat, digitális platformok és pszichometrikus felmérések segítségével. No, köszönöm szépen a figyelmeteket, én meg benneteket tesztellek, hát mivel mással itt a Pluszon, slágerekkel és magyar keddencekkel.

0: Slágerek és magyar kedvencek nem sokára, egy újabb fontos info pedig most rögtön, hiszen vészesen közelítünk a nyár végéhez, a szeptemberhez és a suli kezdéshez. És ha már itt tartunk, hát az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, és az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó, hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az oktatási intézményhez. A 2026-2027-es tanévben szeptember 7-én kezdődik a tanítás, így a jelenlegi szabályok alapján október elejéig tart a kérelmezési időszak. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadóhelyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki a korábbi tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt megőriznie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb. Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze,

0: Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
2: és most vissza a zenéhez.
3: Most Slager Plusz első órájában pénteken nem sokára majd az online csalókkal foglalkozunk, akik mindenképpen meg akarnak bennünket szabadítani a pénzünktől. Hogy mire kell odafigyelni, azt elmondom hamarosan, addig pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Itt nincsen csalás.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a...

Sláger Plusz első órájában egy mindenkit érintő téma a folytatásban. Hát az online csalók idén nyárra új trükkel álltak elő, és már egyre többeket érint. A módszer egyszerű, ugyanakkor mégis veszélyes. A csalók valós cégek nevében küldenek fizetési felszólításokat, számlákat, vagy éppen előfizetés megerősítéseket. A levélben minden profi. Ott van a logó, tökéletes a dizájn, az ügyfélszolgálati hivatkozás, csak éppen a link vezet hamis oldalra. A cél, hogy a felhasználó bepánikoljon, és azonnal rákattintson a lejárt előfizetésre, vagy éppen a fizetési elmaradás feliratokra, és ott van még a biztonsági ellenőrzés szükséges gomb is. Ha megtörténik a kattintás, akkor a csalók már is hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, vagy a belépési kódokhoz. A szakértők szerint a legfontosabb ebben az esetben, hogy soha ne a levélből kattintsunk, hanem külön nyissuk meg a szolgáltató hivatalos oldalát. Ha pedig gyanús üzenet érkezik, akkor mindenképpen ellenőrizzük a feladót. Egyetlen karakter eltérés is árulkodó lehet. Az online térben ma már nyilván nem az a kérdés, hogy találkozunk-e ilyen próbálkozással, hanem az, hogy felismerjük-e időben. Egyébként ezeket onnan lehet a legkönnyebben kiszűrni, ez saját tapasztalat, hogy meg kell nézni az e-mail címet, ami valószínűleg abszolút nem hasonlít a hivatalos cégek vagy hivatalos szervek e-mail címére. Elképzelhető, hogy egy gmail-es cím van ott, vagy valami teljesen más elírt dolog. Úgyhogy ha erre vettünk egy pillantást, akkor már rögtön ugye gyanús lehet a történet, és akkor nem futunk bele a kellemetlenségbe. Egy a lényeg, hogy ti is legyetek nagyon résen. Köszönöm szépen, és adjátok tovább az infót. Én meg adom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Lely,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Sláger Plusz első órája most ér véget ebben a pillanatban, augusztus 28-án. Jönnek a friss infók, a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, úgyhogy fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után pedig természetesen én is jövök vissza, és már is mutatom nektek, hogy a következő órát melyik dallal indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Az előrelátó gazda a Brico ajánlataival készül a térre. Szeptember 2-áig 200 lejes ajándékutalvánnyal a 24 kW-os teljesítményű füstgáz elvezető készlettel kiegészített Ariston Kers S kondenzációs gázkazánára mindössze 3328 lej, valamint 10%-os kedvezménnyel a 80 literes Vortex elektromos boilerára csak 475 lej. Ha pedig máshol olcsóbban találod meg, a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland munkavállaló átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai. Bizonyos körülmények mellett áfakötelesek lehetnek az Európai Unió más tagállamaiból vásárolt autók. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér megépítését tervezi Elon Musk SpaceX űrvállalata. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Eközben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamából vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb mint 6000 km. Futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást, függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. Az 1 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX arra használná az űrrepülőteret, hogy évente akár több ezer űrrepülést indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken, és az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai park számára. A Starbase Louisiana végül több mint egy tucat indítótornyot fog magában foglalni, amelyek lehetővé teszik, hogy naponta több mint 30 Starship repülést hajtsanak végre. Ezzel ez lesz a Föld legnagyobb indítóhelye.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 32 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 16-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útját. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oradea Shopping City és az Eraham bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorulú útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezertek a Stefáncsiamáre sugárút, Berzén és Szöntú Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáre sugárút és a Szöntú Ladislá utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóorosú utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáre sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a hétvégét váró Sláger Plusz második órája 2026. augusztus 28-án. Továbbra is szép napot és jó rádiózást kívánok nektek a fedélzetről, a stúdióból, a mikrofonnál késsérű Tomi, a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, illetve egy újabb érdekességgel, egy újabb témával ebben az órában is, a kiégéssel fogunk majd foglalkozni, és megnézzük, hogy ez melyik szakmákban a leggyakoribb. Jönnek a részletek, és jönnek természetesen azok a kedvencek is, amelyeket nagyon szeretünk, a legjobb pluszos slágerek, erre itt a bizonyíték.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

Ez már a Sláger Plusz második órája pénteken. A Környezetvédelmi Alapigazgatósága augusztus 25-én nyitotta meg ismét a jelentkezést azokra az összegekre, amelyeket a roncsautó program korábbi szakaszában lefoglaltak, de végül nem használtak fel. Az újra elérhető keret megközelítette a 94 millió lejt. Ebből mintegy 70 millió lejt a belső égésű motorral hajtott, köztük LPG rendszerrel felszerelt járművekre különítettek el. 20,4 millió lejt pedig a plug-in hibrid, elektromos és hidrogén meghajtású autókra. A motorkerékpárok számára 3 millió lej vált ismét elérhetővé. Utóbbi összeg gyakorlatilag percek alatt gazdára talált. Konkrétan az első 4 percben elfogyott. Az újranyitást követő mintegy 5 perc alatt pedig a 3 támogatási kategóriában összesen több mint 1000 kérelmet nyújtottak be. Az elektromos autók számára a rendelkezésre álló keret sem tartott ki egy óránál tovább. A jelenlegi támogatás összege tisztán elektromos autó vásárlásakor 18.500 lej, plug-in hibrid esetében 15.000 lej, a hagyományos hibrideknél 12.000 lej, a belső égésű motorral hajtott autóknál pedig 10.000 lej. A roncsautó program teljes idei költségvetése 300 millió lej. No, hát a jó hír viszont az, hogy a jó zenék nem fogynak el nálunk itt a Plusz FM-en, erre itt a bizonyíték. Figyelem!

0: A folytatásban azok figyelmét is kérném szépen itt a Plusz FM-en, akik még a jogsi megszerzése előtt állnak. Hát ugye évtizedeken át a jogosítvány vizsga egyik leginkább rettegett része volt, aztán több mint negyed százada eltűnt, egy most tárgyalt törvénytervezet szerint azonban ismét visszatérhet a vizsgapálya a B-kategóriás jogosítvány megszerzésénél. Az erről szóló törvénytervezet jelenleg a Szenátus Védelmi Bizottsága előtt van. A javaslat lényeges változást hozna a mostani rendszerhez képest. A gyakorlati vizsga ugyanis két egymást követő részből állna. Először ellenőrzött körülmények között kellene számot adni az autó kezeléséről, ezt követni a közúti forgalomban teljesítendő vizsga. A vizsgapálya ráadásul nem egyszerű bemelegítés lenne, hanem kieséses vizsgarész, vagyis aki ezt nem teljesíti sikeresen, az nem folytathatná a vizsgát a közúti szakasszal. A jelölteknek több alapvető manővert kellene végrehajtaniuk a speciálisan kialakított pályán. Ezek között szerepelne az emelkedőn való elindulás, a hátramenet, a párhuzamos parkolás és a korlátozott helyen történő megfordulás, vagyis olyan feladatok, amelyeknél nem elegendő a közlekedési szabályok ismerete. A vizsgázónak azt is bizonyítania kellene, hogy megfelelően érzékeli az autó méreteit, és biztonságosan tudja irányítani a járművet szűkebb helyzetekben is. A változtatás egyik indoka éppen az, hogy ezeket a manővereket jelenleg közúti forgalomban kell megtanítani, ahol az oktatónak jóval kevesebb lehetősége van a feladatok ismételt gyakorlására. Ebben egyébként van igazság, amikor én vizsgáztam, akkor még volt, ezt hívták ugye ilyen rutin vizsgának. Megmondom őszintén, azért jó volt az, hogy nem a forgalomban kellett csinálni egy Y-t, vagy éppen egy emelkedőről megindulni felfelé, úgyhogy lehetséges, hogy hasznos ez, és hát nem kell tőle félni, fel kell készülni, és akkor nem lesz baj. Közben meg szólnak a Pluszon a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
5: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvasd el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: És most vissza a zenéhez!
5: Nyomjuk a pénteki műszakot itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz harmadik órájában is, és nem sokára hozom majd nektek a témát, méghozzá a kiégéssel, a burnouttal kapcsolatban. Megnézzük majd, hogy melyik szakmákban a leggyakoribb ez. Hát nálunk ilyen nincs, hál' Istennek, a Pluszon csak is pozitív energiák mozognak, ezek pedig a slágereknek és a magyar kedvenceknek is köszönhetőek, úgyhogy hangerő fel!
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz, ez a...

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

No, pénteken a Sláger Plusz harmadik órájában egy nagyon fontos témával foglalkozunk, ez lesz a kiégés, kérem szépen. Hát friss felmérés készült most arról, hogy mely szakmákban a leggyakoribb a kiégés, és az eredmény egyáltalán nem meglepő. A lista élén az egészségügyi dolgozók állnak, az orvosok, az ápolók, a sürgősségi munkatársak. Ugye a folyamatos terhelés, a túlórák és a lelki megterhelés miatt náluk a legmagasabb a burnout kockázata. A második helyen vannak a pedagógusok. A szakértők szerint a túlzsúfolt tantervek, az adminisztráció és a folyamatos teljesítménykényszer miatt egyre több tanár érzi úgy, hogy egyszerűen elfogyott az ereje. A harmadik helyen pedig az IT-szektor dolgozói állnak. Ilyenek a fejlesztők, a rendszermérnökök, a programozók vagy éppen a projektmenedzserek. A gyors tempó, a határidők és a folyamatos technológiai nyomás miatt hát náluk is kiemelkedően magas a kiégés aránya. A pszichológusok szerint a kiégés ma már nem egy ritka jelenség, hanem egy olyan állapot, amit bárki elérhet, hogyha hosszú ideig túl nagy terhelés alatt dolgozik. A legfontosabb viszont időben felismerni a jeleket, és nem várni addig, amíg teljesen lemerülünk. Én is töltelek benneteket itt a Pluszon jó zenékkel és pozitív energiával.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: Folytatódik a Sláger Plusz természetesen, csupán a második órát zárjuk. Nagyon kellemes pénteket kívánok és kívánunk nektek augusztus 28-án. A stúdióban engem most Ábrahám Miklós kollégám vált le, ő hozza nektek a legfrissebb, legaktuálisabb és legfontosabb információkat, a híreket természetesen. A hírek, az időjárás és a közlekedés után aztán újra itt leszek a stúdióban, és slágerekkel és magyar kedvencekkel készülök, és indítjuk a harmadik órát.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az Auchan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezmény jár a teljes iskolatáska és tolltartó készletre a My Club Auchan bizalomkártyával. Valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola Wow árakkal, csak az Auchannal.
3: Vártad a szezon végi leárazásokat, hogy átrendezd a kertedet? Megjöttek! A Brikónál akár 75% kedvezményt is kaphatsz a kerti árucikkekre szeptember 2-áig. Gyere az üzletbe, vagy lép be az alkalmazásba, és válasz kerti butrot, napernyőt, hintát, vagy kiegészítőket. Hosszabbítsd meg a nyaralásod a kertben a Brikó ajánlataival.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13,99 bani, a 28 darabos Ceva 34,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland munkavállaló átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai. Bizonyos körülmények mellett áfakötelesek lehetnek az Európai Unió más tagállamaiból vásárolt autók. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér megépítését tervezi Elon Musk SpaceX űrvállalata. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió Statisztikai Hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Eközben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamából vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 km. Futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezésre szükséges igazolást, függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Elon Musk űrvállalata a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. Az 1 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX arra használná az űrrepülőteret, hogy évente akár több ezer űrrepülést indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken, és az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétaipar számára. A Starbase Louisiana végül több mint egy tucat indítótornyot fog magában foglalni, amelyek lehetővé teszik, hogy naponta több mint 30 Starship repülést hajtsanak végre. Ezzel ez lesz a Föld legnagyobb indítóhelye.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 32 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 16-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: A Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefán Csemáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Illetve augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a Nagyváradi Kröngölő utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Konkrétan lezárták a közúti forgalmat az Uzinellor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngölő utcában nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a Nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinellorról Biharpüspökibe eljutni. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, most járunk pontosan fél időnél a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra vette kezdetét. Egyébként nagyon szuper pénteket kívánok nektek, egészen közel, most már elérhető közelségben a hétvége, úgyhogy kitartást a melósoknak. A mikrofonnál késérű Tomi, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Ebben az órában is hozom nektek a fontos infókat, hiszen tudjátok, ugye, nyáron is tőlünk kapjátok a legtöbb helyi hírt. Illetve készültem egy csésze kávéval is, mit szóltok hozzá, sőt, ennek apropóján megnézzük majd, hogy mit tanácsolnak a szakemberek, hogy mennyi kávé fér bele egy napba, mennyi az egészséges mennyiség. Hát zenékből ilyen nincsen, abból bármennyi jöhet, főleg slágerekből és magyar kedvencekből, úgyhogy start!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!
0: Plusz

ez már a Sláger Plusz harmadik órája pénteken, és akkor irány ki a természetbe. Hát különleges terepfutó versenynek ad otthont szeptember 5-én Puszta Hollód. Nem csupán a megtett kilométerekről és a célba érkezésről szól majd a bocskoros terepfutás eredeti nevén az Opinka Trail. A verseny résztvevőire falusi utcák, erdei utak, hagyományőrző programok várnak, az útvonalon pedig egy sekély patakon is át kell kelniük, izgalmasnak hangzik. A nagyváradi Running Culture futóközösség olyan eseményt álmodott meg, amelyen a sport, a természet és a falusi hagyományok egymást erősítve kínálnak nagyon különleges élményt. A verseny tehát szeptember 5-én rendezik meg Puszta Hollódon, ahol a résztvevők három különböző hosszúságú útvonal közül választhatnak. A pályák falusi utcákon, földutakon, erdei ösvényeken és rövidebb aszfaltos szakaszokon vezetnek keresztül. A futók tematikus kulturális állomásokkal, zenével, népviseletbe öltözött helyiekkel és olyan váratlan pillanatokkal is találkozhatnak, amelyek a szervezők reményei szerint jóval a célba érkezés után is hát emlékezetesek maradnak. Az útvonal egyik legkülönlegesebb pontján a Hollód patakon is át kell kelniük a résztvevőknek. A víz ugyancsupán bokáig ér, ám alig, hanem így is kellemes felfrissülést jelent majd a kilométerek során. A rendezvény alapgondolata szerint ezen a napon két világ találkozik egymással Puszta Hollódon, a futócipőben érkező jelen és a vidéki élet hagyományaiban tovább élő múlt. A leghosszabb nagy utca nevet viselő táv 22 kilométeres és mintegy 300 méteres a szintemelkedés. A középső utca 16,5 kilométeren és 200 méteres emelkedőn vezeti végig a résztvevőket, míg a kis utca 10,5 kilométeres pályáján hozzávetőleg 70 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. A két rövidebb útvonalat egyébként nem csak futva, hanem gyalogosan is teljesíteni lehet, így azok is bekapcsolódhatnak, akik elsősorban a tájat és az esemény különleges hangulatát szeretnék élvezni. Mindhárom táv mezőnye 10 órakor rajtol a helyi Lucián Szalamier sportcsarnok mellől, és a cél is ugyanott lesz. A férfiak és a nők versenyében pedig az első három helyezettet díjazzák majd. A szintidőn belül célba érők egy nyereménysorsoláson is részt vehetnek. A távok és a pályák részletes adatai a RunMap esemény oldalán is megtalálhatóak. Mindez egyébként tehát szeptember 5-én Puszta Hollódon. Csatlakozzatok, mindenképpen izgi lesz! Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Keep on surviving.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: fiatalos kollégák, figyelem itt a Sláger Pluszban. Ha lejár az időszakos műszaki vizsga, az autó forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a kocsival már az újabb műszaki vizsgára sem lehet a saját lábán, illetve hát kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, hogy mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerben. Ehhez a Reare Verificare ITP oldalán az ellenőrzéshez a jármű azonosító okmány, azaz a törzskönyv sorozatszámát, vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozatszámával lehet keresni. A Reare adatbázisát időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal, az eltérést jelezni lehet a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatóak meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ugye ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. Köszönöm a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
5: Az Osan WOW árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezménnyára teljes iskolatáska és tolltartó készletre a Mike Love Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola WOW árakkal, csak az Osannal.
1: És most vissza a zenéhez.
0: 2026. augusztus 28-án pénteken a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, most jönnek a legnagyobb kedvencek, aztán pedig nem sokára hozom majd nektek a témát, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mennyi kávét ígyunk egy nap.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz, ez a...

pénteken a Sláger Plusz harmadik órájában kávézni hívlak benneteket. No, de mennyi az annyi? Erre keressük a választ. Hát a kávé az egyik legnépszerűbb reggeli rutin, de sokan még mindig nem tudják, hogy mennyi az egészséges napi mennyiség. A szakértők szerint a felnőttek számára a biztonságos határ napi 3-4 csésze, ami nagyjából 300-400 mg koffeinnek felel meg. Ez az a mennyiség, ami még élénkét javítja a koncentrációt és nem terheli túl a szervezetünket. A túlzás viszont könnyen visszaüthet. Szapor a szívverés, nyugtalanság, alvászavar, sőt hosszú távon emésztési panaszok is jelentkezhetnek. A dietetikusok arra figyelmeztetnek, hogy a rejtett koffein is számít. Energiaitalok, kólák, sőt bizonyos teák is hozzáadódnak a napi adaghoz. Érdekesség, hogy a kávé egyébként alapvetően nem ellenség, sőt mérsékelt fogyasztás mellett csökkentheti a kettes típusú cukorbetegség és bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kulcs ebben az esetben is az arany középút, azaz a mértékletesség. Ha remeg a kéz, gyorsul a pulzus, vagy mondjuk romlik az alvás minősége, az már mindenképpen jelzés, hogy érdemes a kávéból visszavenni. A lényeg tehát, a napi 3-4 csésze még belefér, de a hatodik kávé már nem energialöket, hanem túlterhelés, úgyhogy ezzel kapcsolatban hát érdemes odafigyelni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a kávé után én is hozom nektek a legjobb dalokat, itt a Pluszon a slágereket és a magyar kedvenceket, hiszen megy tovább a Sláger Plusz.

A jóból és a Plusz FM-ből sosem elég. Nagybárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és a Sláger Pluszt, ahol a harmadik órának is a végére értünk augusztus 28-án pénteken. Itt az idő, hogy meghallgassuk a ropogós infókat, a friss híreket a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. A hírek után aztán természetesen indul a negyedik felvonás, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel, ami ez lesz.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
3: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Abrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el, miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon akár 32 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 16-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útját. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oradea Shopping City és az Erán bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorulú útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezerték a Stefáncsiamáre sugárút, Berzén és Szfentun Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáre sugárút és a Szfentun Ladislá utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóorvosi utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáre sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Még mindig együtt, még van hátra egy óra itt a Sláger Pluszban a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen ebben a pillanatban startol a negyedik felvonása, negyedik etap 2026. augusztus 28-án pénteken. Ki az, aki várja már a hétvégét, azt tegye fel a kezét? Hát szerintem mindenki, ugye? De azért ne szaladjunk ennyire előre. A mikrofonnál kísérő Tomi. Ebben az órában is van még mondani valóm, hozom nektek folyamatosan a helyi aktualitásokat, illetve egy kis csemegével is készültem. Mit szólnátok egy kis műanyagból készült kekszhez? Hát kérem szépen, elképzelhető, hogy a jövőben ezt fogjuk majd enni. Minden esetre hát a NASA az megkezdte a kísérleteket ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan első körben az űrhajósoknak készítenek ilyen eledelt, de azt mondják, hogy ha ez beválik, akkor ez lehet akár a jövő nagy ételforradalma is. Hát megmondom őszintén, engem azért nem dob fel annyira a téma, hogy műanyagot egyek, de hát sose lehet tudni. Lehet, hogy a jövőben ezt észre sem fogjuk venni. Ti viszont észreveszitek a jó zenéket, ezt garantálhatom nektek, indítjuk az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: a Sláger Plusz 4. órájában pénteken helyben járunk. Augusztus folyamán ugyanis több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlankezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parker.oredia.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. Egyébként a következő vezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözsbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lákó Rosu, Robert Oben, Publius Obidius Nászó és Joan Cantacuzino utcák övezete. Spájú Krisané, Galileo Galilei utca, Kántemir út környéke, Északösi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henry Kaendő, Szenopol, Dimitri Pompei utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását túl hosszúra, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük a saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. A jó zenékről nem maradtok le, erre meg én figyelek itt a Sláger Pluszban.
1: Sziasztok!

0: jó, még egy zöld hírrel készültem nektek itt a Sláger Pluszban. Első alkalommal indul ugyanis külön támogatási program Romániában a virág, gyógy és aromanövénytermesztők számára. A pályázat keretében projektenként legfeljebb 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A kisebb gazdaságoknál az elszámolható beruházás legfeljebb 85%-át fedezheti a támogatás, míg a nagyobbaknál 65% lehet a támogatási arány. A program gazdasági formában működő termelők, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek előtt áll nyitva. Magánszemélyek ebben az esetben nem pályázhatnak. A támogatásból szabadföldi, üvegházi és fóliasátras virág, dísznövény, gyógy és aromanövénytermesztés fejleszthető. Egyebek mellett traktorok, mezőgazdasági gépek és berendezések vásárolhatók, öntözőrendszerek, víztárolók, raktárak és gazdaságon belüli feldolgozó egységek létesíthetők. A projektek saját termékeket értékesítő boltok, illetve mozgóárusítóhelyek kialakítását is tartalmazhatják. A részletes pályázati útmutató és mellékletei a vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynökség honlapján érhetőek el.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezménnyel a teljes iskolatáska és tolltartó készletre a MyClub Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola Wow árakkal, csak az Osannal.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Jó rádiózást és nagyon király pénteki napot kívánok nektek a Sláger Plusz negyedik órájában. Ugye most is lesz majd egy témánk, nem is olyan sokára. Hát egy kis desszerttel készültem nektek, fogyasszatok kedves egészségetekre. Jön a műanyag keks, kérem szépen, amit a NASA készített, hogy milyen apropóból, az is kiderül hamarosan. A keks mellé megjönnek a jó zenék.
1: Slágerek

Sláger plusz negyedik órájában egy kis nasival készültem nektek, nem is akármilyennel. A NASA által támogatott kutatók ugyanis egy egészen futurisztikus megoldással álltak elő. Újrahasznosított műanyagból készítettek ehető kekszet, jól hallottátok. A technológia lényege, hogy speciális módszerrel módosított élesztőgombák képesek a PET palackokat és mezőgazdasági hulladékokat fehérjékké, zsírokká és ízesítőanyagokká alakítani. Az így kapott anyagot 3D nyomtatóval formázzák vaníliás kekszekké. Igen, valóban kekszekké. A kutatók egyelőre még nem kóstolhatták meg a terméket, ehhez hivatalos engedély kell, de a cél egyébként teljesen világos. Olyan élelmiszert fejleszteni, amely hosszú űrutazásokon is fenntartható. Egy Mars küldetés akár 3 évig is tarthat, és ennyi időre hát elegendő hagyományos élelmiszert szinte lehetetlen biztosítani az űrhajó fedélzetén. A módszer ráadásul nem csak az űrben lehet hasznos. Mondjuk tenger alattjárókon szolgáló katonák, katasztrófa sújtotta területek lakói, vagy akár a föld növekvő népessége számára is új megoldást jelenthet. A jövő egyik nagy kérdése pedig az lesz, készen állunk-e arra, hogy egyszer műanyagból készült ételeket tegyünk? Én nem biztos, és szerintem ti sem, de nyilvánvalóan ez csupán egy kísérlet jelen pillanatban, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy a jövő héttől már csak műanyag kekszen fog élni az emberiség. De egyébként egészen elképesztő, hogy hol tart a tudomány, úgyhogy le a kalappal a kutatók előtt. Hát én műanyag keksz helyett inkább továbbra is jó zenékkel szolgálok nektek itt a pluszon, oké? Okay?

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Itt a Plusz FM. Plusz FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: boldog távol.
1: 2026. augusztus 28-án eddig tartott a Sláger Plusz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában és azt, hogy együtt rádióztunk. Legközelebb ebben a formában hétfőn fogunk találkozni a szokott időben és helyen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Nagyon király hétvégét kívánok nektek, és jó pihenést, valamint lazítást, és ne felejtjétek, hogy pénteken és szombaton este 21 órától dübörög Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija, a Party Plus, úgyhogy a mai napon is és holnap is DJ diszkózaként várlak benneteket. Készülök mainstream szettel, ugye jönnek a top slágerek, aztán pedig érkeznek majd az elmúlt 20-30 év dance és klub kedvencei és himnuszai, úgyhogy jó buli lesz, tartsatok velem mindenképpen. Este tehát találkozunk, addig is jó rádiózást, hello mindenkinek! Watch me.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland munkavállaló átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai. Bizonyos körülmények mellett áfakötelesek lehetnek az Európai Unió más tagállamaiból vásárolt autók. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér megépítését tervezi Elon Musk SpaceX űrvállalata. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 36,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, e látványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Eközben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamából vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 km. Futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást, függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. Az 1 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX arra használná az űrrepülőteret, hogy évente akár több ezer űrrepülést indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken, és az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai számára. A Starbase Louisiana végül több mint 1 tucat indítótornyot fog magában foglalni, amelyek lehetővé teszik, hogy naponta több mint 30 Starship repülést hajtsanak végre. Ezzel ez lesz a Föld legnagyobb indítóhelye.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el. Yeah,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-ig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályos jogszabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó. Ez a...

0: Ez a Zenevonat
1: a Plusz FM-en.
0: A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Csekély Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Csekély Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés és gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Csekély Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Abrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színházi épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el. Miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
2: Hey, let's keep this thing going.
0: Itt a Plusz FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: Hát nagyon király péntek estét kívánok nektek. Augusztus 28-a van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. 3-2-1 indul a Party Plusz, nincs megállás a következő két órában. 23 óráig a lemezjátszók mögött most is, ahogy a megszokhattátok már. DJ Diszkóza, az első órában ugye a legjobb mainstream kedvencekkel, topstágerekkel, aztán pedig visszanyúlunk az időben, és jönnek az elmúlt 20-30 év legnagyobb klub himnuszai. Bízom benne, hogy felkészültetek, akkor nincs más

0: egészen pontosan pénteken, augusztus 28-án, de jön a folytatás, a lemezjátszóknál továbbra is DJ Diszkóza, és megszólalás nélkül pörgetem nektek a legnagyobb klasszik kedvenceket, úgyhogy hangerő fel, folytatódik a Party Plus!
1: Hey, let's keep this thing going!
2: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az LMDSZ törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógus találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Csekély Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Csekély Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés és gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Csekély Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Abrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el, miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plus FM Nagyvárad.
1: Yeah. You know.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszer támogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-ig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógus találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolaigazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Ha ez szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszer támogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-éig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest, kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályos jogszabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolaigazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés és gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a Megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Ábrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lei, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lei. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el. Miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,